0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest, szerves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Éve került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vizus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

rava, dolog ez a tava, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, te ravasz,

szava, dolog ez a tava, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hű a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de rabasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem, kicsike lányka, hajja, jaj, de

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

Lottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló. Hallottaló, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak egy szamárnak való. Nem vagyok a tökör, maximum csak egy. Bánat vagy ötör, felém ital megy. Hallottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

cigaretta mocívó. Majd a szél Buda felől, jöjj siess az ősz elől, szíved én most emlékezni hívom, hogy is elcsak.

sznek felettem nincs hatalma. Jöjj, hisz akarom rajta, rajta. Jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál. Járunk a hídon, cigarettámat szívom.

best feliz, tsuki konyar, majd velünk hozott olál. Járunk a hídon, cigarettámat szívó. Hajd a szél Buda felől, és a rúd.

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach.

0: és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.
1: Képes figyelő! Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakocs György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.

Voor de heet nog ik moest boeschelen voor dan nog. Egy hétig tart még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulát. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem

csapkodó az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Hibajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

0: magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

Sin szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretném. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény. Kémény seprő sem hoz nekem nagy.

hős vagyok, mégsincs szerencsém. Semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény. Kémény seprő sem fog meg.

0: Budapest Vín beszállás vonat a harmadik vágányon.
1: Megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, zaka.
2: Pardon, kérem, van itt még egy hely?

keresek egy friss úti társat, aki talán elfelejt másnap. Hál' az is lehet, hogy belém szeret, s megszeretem én is. Vasúton a nő nem hű, és oly könnyű megismerkedni. Csók után a szív nem fáj, egy ő tud fáj.

keresen egy lófutitársat, akivel ön eldiszturálgat, aki kellemes, kicsi szellemes, azon kívül szép is. Keresen egy másúti társat, akit maga elfelejt másnap, nálam nem lehet, hogy belém szeret, s megszeret.

0: Engedelmet kérek, nevem Kelemen Elemír Kelemen, és gyermeke Lengyacéki Tevecser.
1: Örvendek, nevem Salgó. Nos, vagy megy az üzlet, kedves Kelemen, sokat keres?
0: Én? Keresek egy jó titársat. Aki velem eldiskurál.
1: Talán inkább alsózni.
0: Aki kellemes, kicsit szellemes, és azon kívül szép is.
1: Ó, kis hamis.
2: Keresek egy kis titársat, aki talán

volt épp a kilátás a halálbástyán. Meglátja, még a holt is neped drágább. Ne mondja, hogy nem, mondja, hogy igen, itt csak önért dobog a szívem.

főzd, és a villamos kalauzni újra főzd. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megropog.

sem a termet, hisz minden ember boldogságra termet. Nem mindenki Rómeó, te sem vagy Don Juan, de lesz ki

0: Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik.
1: Halló, halló, elhangzott Kacag Bajatló, Leonka Való Bajatlók operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
2: Tiddle-diddle-dum, tiddle-diddle-dai, ob spät, ob früh. Tiddle-diddle-dum, tiddle-diddle-dai, hattest du mir Wort auf kein

kérem megbocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovazál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir, bonsoir.

van egy Dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám, jöjjön oda baba, úgy is tudom magad régen spórolt rám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha puszit akar, egy csöppet se zavar, tessék szerezni.

Bonek, bonamati, popillam. Ritka, ritka, pene, popillam. Jöjjön, podababa, ullist, domaga, igen, forrám. Elmegyünk majd vadul ebezni, angyalkámra fogom nevezni. És ha pufitaka egy csöppet, se zavar tessék szerezni. Mert én tőlem a legvadabbodok fidelé. Levezünk majd a Dunán egész fidelé. Van egy tudomáti papillám, ritkán, ritka fele papillám, jöjjön, fogom a vakulni.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mondja Marha, miért oly bús?
3: Újra itt a jó ponthús.

viveven, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

nekem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

0: aber schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

Ungulfund, nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom, és azért

álom, és sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncsod garasom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán, amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múlkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncsod garasom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet megvakarom, csak mondom, annyi baj.

scream, oh, Mom. A chci dělat stále rýmu, mám hepči. Na rýmu marně.

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan! Hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
3: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
2: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

vajon az éjjak ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan

jó szemed ül több, mint ezernyi drága kő. Te vagy nekem, tudd meg, hogy te vagy nekem, a tavasz és a világ. Számomra megszűnt a múlt.

0: Nos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám is van, testőt is csak azért hittam, mert a szívem fáj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnak megunja.
1: De nálam a te szerelmednek van csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeret.

0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám is van, esőt is csak azért hiszem, mert a szívem baj, hogy te mással futottál.
0: Más a szerot természetet, másnak megújja.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

te voglio so egyetlen, ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az egyetlen.

te vagyozod egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztom, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó. Így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

van és sok a ruka. Nem nagyobb, mint egy jó paraszt, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bogorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

Később végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujá. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és a

0: a kislány könnyen győz.
1: Nézz a szemembe, és mondjad, hogy szeretsz-e még.

O egyszer már elmúlt a nyár, mit ér a legszebb?

kivízzel főz, az a kislány könnyen győz. Esze azon jár, amit nagyon vár, hogy egy férjre akad-e már. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Fog egy legénykét, viszi szegénykét, s odaadja hamar a kezét. Mire asszony lesz, bizony inkább vesz, mint tesz. Csak a korzón lóg, mivel a konzervek is jó. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Bizony nem is sír, nevet, ha nincs sír, viszont ha nincs só, neki az is jó, hisz a legjobb.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mekerit menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
3: Mi?
2: Kiros és kis neonfények csillognak, és zene is szól itt valami rádióról.
3: Na, hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
2: Ezek lámpák, rádió lámpák.
3: Igen.
2: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
3: Nagyon magam, egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
4: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
3: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
4: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
3: Igen.
2: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
4: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
3: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
4: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
3: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
2: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
3: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
4: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

valami szépet, olyan mesebeli szépet, amit sose mondott már.

mondani rólad, oly nehéz színészi alakítás, semmivel sem voltál.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó. Mert hiszen kis szívem az igazat, fogadni nem való, az a baj, hogy nem való.

0: Balaton leglátogatott a fürdőjes siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

A nő sokat tud költeni, ezért költői lény, de millió versnél mégis szebbet sejem költemény. A csúnya nő is Vénusz lesz, ha kap egy új ruhát, s egy szép ruha előtt a férfiak mind oly buták. Egy új ruha

szól. Oly vás csak ezt kívánom, mint a heverés ott a meleg ágyon. Ünnep és a vasárnap, nyugszom úgy,

mosolya, kortyogom a taraf. Nem kell ma korán kelni, mert nincsen ma dolog semmi, csak boldog mosolyog, kortyogom a taraf. Jön a feleség, tálcát rak elét, kávé meg a sütemény. Stampli konyakot, vígan bekapott, erre pali vagyok én. Ham! Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog a mosolyog, hortyog a mocorog.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kis mutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzásimul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szép torony órában, minden órában úgy vert ütött. Egy percig volt velem csak minden délben, az éjfelében majd ott hagyott. Én más leszek, a mutató ígéri, mint minden férfi, rabod vagyok. Mikor letelt a perc, megállt az óra, két mutatója ölelkezik. Az emberek hiába lesik, nézik, az idő nékik nem létezik.

gerne, was if you ferie, maar ello vuol. Enem morocso kaig egy magában, minden órában egy perc övé. Az elválásuk néha napján késik, hogyha nem nézik, az én sötét. A házaspárnak lett egy kis lurkója, perc mutatója, már is megy el. Most érte dolgozik már mind a kettő,

Minden öreg ez jóvá lesz. Ha van egy üveg meg, ha van egyre meg jet, tudom, sikered lesz. Van egy kitűnő szisztémám, ha a kicsinő nem néz rám, utol sem vagyok bőt.

0: a Vigaszért címmel török szufi verseiből előadt Gubbi Hilda.
1: 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.
2: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.

vegye át, ha jön, és ha foltot lát a papíron, az a folt egy könyv. Lehet, hogy most maga kinevet,

0: felelős ember vagy boldog, maga rossz ember vagyok, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvadó.
0: Maga házastárs vagy társas házban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földtök kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai poló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastár vagy társasházban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, egy flörtöt kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint

amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták.

0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you miss the quickest.

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

megzavarodik. A kezemben a víz, s a kártyába bevágok, ötre lesz belőle 10. Másnak a sok

hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hát, ezen folyton én.

sapiezze súgja angot kívánok, csak egyszer tudja újra.

Csaporró szívekbe, tüzes szemekbe, remekbe száz vágy daló. Fén árván az utcákat járom, és hiába porró a szám, a sok fény.

ködös szerelmes város, s az égen száz csillag kigyúl, s a forró szívekbe, tüzes szemekbe, remekbe száz vágy dalos. Én árván az utcákat jár,

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
2: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
3: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.

vigasztalódjon akárhol, szavamra mondom, nem is bánom már. Unalmas lett sok mesél, ezentúl más

ám ha sor kerülne rá, hogy egy szavát betartaná, sehol nem találom. Elég volt nékem magából, vigasztalódjon akárhol.

Igazdalódjon akárhol, szavamra mondom, nem is bánom már. Unalmas lett sok meséje, ezentúl másnak mesélye.

A Niagara vízesés, ennek a nagy lövés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

már rosszul lehet, mert a szoknya hosszú lehet, ő ma sem szeret, most se már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem tudtad el, úgy mint ez a csepp, bátor, aggalmatlan sem.

0: hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

0: et modernt geschnüne, von Eugenie Ekelig. Csak annyit kérek tőled, nos a vegyél egy kulit.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy merkundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tedd ide, tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hivajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Meg ha szép szóra, netán nem vigyázna, mint egy örökeny gurú üvöltök én.

0: Nem a hűvösből táján, hanem inkább a sobád hegyen.
1: Nem vagyok egy teszti, de tesz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy teszti, de tedd oda férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Malevszky Oszkár. Valencien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavary Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rol de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Praszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

szeretem Pestet, ha májust ígér, te hogy vagy vele? Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem Verlaine-t, ha szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy?